FM 87.6 Csíkszeredó. Fan FM.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Én csak nyomtam, nyomtam.

0: nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem. A legjobb zenei válogatást csak nálunk hallgathatja. Fun FM. Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Fűtől.
1: Fűtől fülig. Fáne

0: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
1: Hello, Charlie vagyok.
2: Pont Zsuzsa vagyok. Fenyő
3: Miklós vagyok. Eszter Gábor vagyok.
0: És napjaink legjobbjai.
4: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
5: Ákos vagyok.
6: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
0: Fun FM Rádió.
7: Bocs.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.

0: zene, fülig magyar. Ez a Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég. Magyar Zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: ahol sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Pesaren szenátorai, az AOR és az SOS Románia honatjáival közösen megszavazták az antifasiszta törvény hatályon kívül helyezését. Olvasható a Mentsetek meg Romániát szövetség szenátusi frakció vezetőjének közleményében. Szorin Sipos nyilvánosan felkérte a szociáldemokrata pártot, hogy a plénumbeli szavazatig gondolja meg magát. A közlemény emlékeztet, hogy a Parlament Emberjogi Szakbizottsága kedvezően véleményezte az SOS Románia törvénytervezetét, amely hatályon kívül helyezné a fasiszta, legionárius faj vagy idegengyűlölő szervezetek, szimbólumok és cselekedetek tilalmára, akár csak a népirtással, az emberiesség elleni és háborús bűncselekményekkel vádolt személyek kultuszának támogatására vonatkozó összes jogszabályt, valamint az antiszemitizmus megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályzásokat. Az USZERE szerint ezek a szabályzások jelentik a jogi keretet, amelynek köszönhetően Románia része maradt az európai demokratikus közösségnek. Őrizetbe vette a bukaresti ügyészség Mihály Savint, a román vámhatóság elnökét. A vád szerint rábírta egy tanácsosát arra, hogy módosítson egy szolgálati rendeletet, miután az elnök villogó fényjelzéssel közlekedett. A szociáldemokrata párt felszólította Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt, vállalja a politikai felelősséget Mihály Savin kinevezéséért a román vámhatóság élére, miután a tisztségviselőt őrizetbe vették az ügyészek. A melegebéd program hosszú távú stabilizálására vonatkozó törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentben az RMDS. A tervezet szerint az iskolai étkeztetésre vonatkozó szerződéseket akár 4 évre is megköthetnék, így csökkennének az évente ismétlődő közbeszerzési problémák. Azokon a településeken, ahol nincs iskolai étkezde, a programot önkormányzati konyhákon keresztül is meg lehetne szervezni. A javaslat emellett előírja, hogy a támogatási összegeket legalább 2 évente felülvizsgálják az infláció és az élelmiszer árak emelkedése miatt. A melegebéd program jelenleg több mint 540 ezer gyermek napi étkezését biztosítja, gyermekenként 16 lej 50 ban is támogatással. Díjmentesen állítják ki az első elektronikus személyazonossági igazolványt a 14. életévüket betöltők számára június 30-áig az országos helyreállítási program keretében. Az elektronikus személyazonossági igazolvány fejlett biztonsági elemekkel ellátott, korszerű dokumentum, amely igazolja a tulajdonos személyazonosságát, román állampolgárságát és lakhelyét. Ugyanakkor az új dokumentum lehetővé teszi egy digitális szolgáltatás igénybevételét, valamint magas szintű védelmet nyújt a hamisítás és a személyazonosságlopás ellen. Az időpontfoglalás kizárólag online történik a hub.mai.gov.ro oldalon. Könnyebben lehet igényelni idén állami üdülési utalványokat. A korábbi években előírt saját hozzájárulást és az önbevallási nyilatkozatot már nem kell kitölteni. A turisztikai ágazat szereplői szerint ez a bürokrácia és a pluszköltség 70%-os visszaesést okozott az igénylésekben. A szektor most arra számít, hogy az egyszerűsített rendszer növelheti a belföldi turizmus iránti keresletet, különösen a tengerparti és hegyvidéki üdülőhelyeken. A változás azokat az alkalmazottakat érinti, akiknek nettó fizetése nem haladja meg a 6000 lejt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint megritkul a gomoly felhőzet, száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 2 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 19-20 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 van. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidl-ben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
2: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
3: Hallgasd meg és vidd tovább.
2: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
3: TEDx Csíkszereda.
2: A jövő visszhangja.
4: Hallják ezt a hangot? Ez a gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet! Igazán megéri! A Lidl-ben találsz szeletelt, csontos sertés oldalas 100 gramonként 1 lej 79 baniért, 8x120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri!
5: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak!

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség. Lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt, a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
4: Reklámot hallottak.

0: back to the hits. It's faster.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
3: Főleg zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A PESZEDE szenátorai az AOR és az SOS Románia honatjáival közösen megszavazták az antifasiszta törvény hatályon kívül helyezését. Olvasható a Mentsetek meg Romániát szövetség szenátusi frakció vezetőjének közleményében. Szorin Sipos nyilvánosan felkérte a szociáldemokrata pártot, hogy a plénumbeli szavazatig gondolja meg magát. A közlemény emlékeztet, hogy a parlament emberjogi szakbizottsága kedvezően véleményezte az SOS Románia törvénytervezetét, amely hatályon kívül helyezné a fasiszta, legionárius faj vagy idegengyűlölő szervezetek, szimbólumok és cselekedetek tilalmára, akár csak a népirtással, az emberiesség elleni és háborús bűncselekményekkel vádolt személyek kultuszának támogatása vonatkozó összes jogszabályt, valamint az antiszemitizmus megelőzésére és leküzdésére vonatkozó szabályzásokat. Az USZRE szerint ezek a szabályzások jelentik a jogi keretet, amelynek köszönhetően Románia része maradt az Európai Demokratikus Közösségnek. Őrizetbe vette a bukaresti ügyészség Mihály Savint, a román vámhatóság elnökét. A vád szerint rábírta egy tanácsosát arra, hogy módosítson egy szolgálati rendeletet, miután az elnök villogó fényjelzéssel közlekedett. A szociáldemokrata párt felszólította Ilija Bolozsán ügyvivő miniszterelnököt, vállalja a politikai felelősséget Mihály Savin kinevezéséért a román vámhatóság élére, miután a tisztségviselőt őrizetbe vették az ügyészek. A meleg ebéd program hosszú távú stabilizálására vonatkozó törvényjavaslatot nyújtott be a parlamentben az RMDS. A tervezet szerint az iskolai étkeztetésre vonatkozó szerződéseket akár 4 évre is megköthetnék, így csökkennének az évente ismétlődő közbeszerzési problémák. Azokon a településeken, ahol nincs iskolai étkezde, a programot önkormányzati konyhákon keresztül is meg lehetne szervezni. A javaslat emellett előírja, hogy a támogatási összegeket legalább 2 évente felülvizsgálják az infláció és az élelmiszer árak emelkedése miatt. A meleg ebéd program jelenleg több mint 540 ezer gyermek napi étkezését biztosítja, gyermekenként 16 lej 50 ban is támogatással. Díjmentesen állítják ki az első elektronikus személyazonossági igazolványt a 14. életévüket betöltők számára június 30-áig az Országos Helyreállítási Program keretében. Az elektronikus személyazonossági igazolvány fejlett biztonsági elemekkel ellátott, korszerű dokumentum, amely igazolja a tulajdonos személyazonosságát, román állampolgárságát és lakhelyét. Ugyanakkor az új dokumentum lehetővé teszi egy digitális szolgáltatás igénybevételét, valamint magas szintű védelmet nyújt a hamisítás és a személyazonosságlopás ellen. Az időpont foglalás kizárólag online történik a hub.mai.gov.ro oldalon. Könnyebben lehet igényelni idén állami üdülési utalványokat. A korábbi években előírt saját hozzájárulást és az önbevallási nyilatkozatot már nem kell kitölteni. A turisztikai ágazat szereplői szerint ez a bürokrácia és a pluszköltség 70%-os visszaesést okozott az igénylésekben. A szektor most arra számít, hogy az egyszerűsített rendszer növelheti a belföldi turizmus iránti keresletet, különösen a tengerparti és hegyvidéki üdülőhelyeken. A változás azokat az alkalmazottakat érinti, akiknek nettó fizetése nem haladja meg a 6000 lejt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint megritkul a gomoly felhőzet, száraz, napos időjárás várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 2 fokig csökken, napközben a csúcsérték a 19-20 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
1: Az az igazság, hogy a 2 helyet el tudnám képzelni a 19-20-at már most, de úgy nézem, hogy arra jócskán várnunk kell még. Fülig zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak a pénteki kiadások kotyogóban is. Én Günther Otto vagyok, jó reggelt kívánok, tartsanak velem!

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Marcell, jön anyám! Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
3: Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet! Igazán megéri! A Lidl-ben találsz szeletelt, csontos sertés oldalas 100 gramonként 1 lej 79 baniért, 8x120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri!
4: Reklámot hallottak!

Nagyon remélem, hogy a fagyos szentek most már tényleg kikeménykedték magukat. Május 15-e van. A mai napon Szonya, illetve Zsófia nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. 668 éve ismeretlen szerző megkezdte a képes krónika írását, én meg megkezdem a kalendáriumot. 586 éve Erzsébet királyné Székesfehérvárot királlyá koronáztatta a csecsemő fiát, 5. utószülött Lászlót. 459 éve 1567-ben született Claudio Giovanni Antonio Monteverdi, olasz zeneszerző, az első opera szerzője. 408 éve Johannes Kepler megalkotta a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. 319 éve született Leonhard Euler, svájci matematikus és fizikus. 178 éve 1848-ban a márciusi forradalom után újabb tömegtüntetés kezdődött Bécsben. 167 éve született 1859-ben Pierre Curie Nobel-díjas francia fizikus. 115 éve született Max Frisch, svájci építész és író. 86 éve 1940-ben nyílt meg a legelső McDonald's étterem a kaliforniai San Bernardino-ban. 73 éve Budapesten megszületett Kolconai Ernő, olimpiai ezüst érmes vívó és edző. A kalendárium rovatunk végén az ajándékdal, amellyel a napünnepeljegyeinek kedveskedünk, ezúttal a Safri Duo előadásában szól, ez a Baya Baya, Take Me Away.

0: Blue System és az I Wanna Smile 1995-ben jelent meg a dal, és igen, van okunk mosolyogni, gyönyörűen süt a nap, és ráadásul péntek is van. Tény is való, hogy ma reggel, aki gyalogosan közlekedik, annak mindenképpen érdemes a napos oldalt választani, mert hogyha ránk süt a nap, az úgy kellemes, de a jelenlegi 2 fokban egyébként árnyékos helyen igencsak hideg a ma reggel. A néphiedelem egyébként Zsófiát is a fagyos szentek közé sorolja, egészen pontosan a fagyos szentek udvar hölgyeként, vagy csak egyszerűen fagyos Zsófi néven emlegeti, mivel rögtön Bonifác után érkezett, a népfigyelés szerint ő az, aki bebetonozza, vagy épp lezárja a lehűlést. Hát nagyon remélem, hogy a fagyhozó nagyasszony gyakorlatilag most már tényleg lezárja ezt a hidegebb periódust, és végre valahára tombolni kezd nálunk is a tavasz.
1: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
2: Hallgass meg, és vidd tovább.
1: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
2: TEDx Csíkszereda.
1: A jövő visszhangja.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
4: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed, hogy elkerülje a hasmenést. Happy Flor Saccharomyces Boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Saccharomyces Boulardii tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott mennyiséget, legtöbb 4 kapszula naponta. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved az otthonod homlokzatának elegáns megjelenése, a Dedemánnál a 17 liter fászát kültéri mosható festék 3 liter alapozóval csak 229 lej. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
6: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Padoden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pávfájdalom Padoden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
7: Reklámot hallottak. Kotyogó Günther Ottóval, a reggeli energiabomba a Fun

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

Király Viktor, Lotfi Begi és a Run, Run, Run. A Fülix zenék között az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak. 3:49 lesz 2 perc múlva. Továbbra is gyönyörűen süt a nap, de még mindig érezheti a hatását a fagyos szentek közelségének, de bízom benne, hogy ma aztán már a 20-21 fokot is elérhetjük, és az már bizony igen-igen kellemes, csak az lenne az igazán jó, hogyha ez a kellemes időjárás egész hétvégén kitartana, változékony lesz helyenként, így kell nekifutni, hétvégi programot szervezni ennek fényében.

Friss, ropogós, a kedvenc reggeli műsorod kotyogó tartalommal töltve. Ne csak hallgasd, éld át! Kotyogó Günther Ottóval.

0: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pozitív előzetes értékelést adott az Európai Bizottság Románia negyedik helyreállítási kifizetési kérelmére, amely 2,62 milliárd euró lehívását teszi lehetővé az uniós helyreállítási alapból. A pénzt többek között az erdőgazdálkodás, az energetikai és közlekedési ágazat környezetbarát tételére, az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére, valamint az oktatás és az igazságszolgáltatás korszerűsítésére fordítják. A bizottság szerint Románia teljesítette a kifizetéshez szükséges 38 mérföldkövet és 24 célkitűzést. Az újabb részlettel együtt az ország eddig közel 13 milliárd euróhoz jutott hozzá a helyreállítási terv keretében, ami a teljes támogatási összeg több mint 60%-a. Juana Gorgiou miniszterelnök helyettes és Irineu Darau gazdasági miniszter lemondását követeli a kormányzati dolgozók szakszervezete, mert felmerült a gyanú, hogy tisztségükkel visszaélve jogtalan előnyhöz juttatták a német Schwarz Digits vállalatcsoportot. Sajtóértesülések szerint a két miniszter a román állam több intézményénél, köztük a román digitalizációs hivatalnál és a különleges távközlési szolgálatnál járt közben a német cég érdekében. A szakszervezet közleménye szerint meneszteni kell a kormány két tagját, ha nem mondanak le önként tisztségükről. Az érdekvédelem felszólította az ügyvivő kormány két tagját, adjanak számot arról, hogy bejegyezték-e a két állami intézménynél lezajlott egyeztetéseiket az átláthatósági nyilvántartásba. Ha igen, hozzák nyilvánosságra a bejegyzések adatait, a találkozók időpontját, résztvevőit, célját, témáit és következtetéseit. Ha pedig nem, indokolják meg, hogy miért bolasztották el ezt a lépést. A Szenátus Házbizottsága az Alkotmánybírósághoz fordul a SAFE védelmi hitelprogramot is érintő sürgősségi kormányrendelet ügyében. A testület szerint felmerülhet az alkotmányos természetű jogi konfliktus a parlament és a kormány között a rendelet elfogadási eljárása kapcsán. A vitatott sürgősségi rendeletet a Bolozsán kormány még a leváltás előtt fogadta el, de csak napokkal később jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ellenzék szerint a kabinet jogszerűtlenül járt el, míg a szenátus elnöke Mircea Abrudean úgy véli, minden törvényes keretek között történt. Az ombudsman szintén megtámadta a rendeletet az Alkotmánybíróságon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. 5 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között új zenék és slágerek is sórakoznak. Ha kedvük van, tartsanak velem!

0: Kotyogó. A hét törpe közül Szundit kedvelem leginkább. Kotyogó.
1: Megérkezett az Ifjúsádon vadonatúj testvér sorozatának az egyik testvére, hogyha úgy tetszik. Magyar feliratos előzetest és premier dátumot is kapott az Agymenők vadiúj testvér sorozata. Az Agymenők egyébként 2007 és 2019 között futott, összesen 12 évadot élt meg, ez a Big Bang Theory. Feltételezem, hogy rengetegen vannak, akik imádták és a mai napig nézik a sorozatot. Azóta több testvér sorozattal is bővült a produkció, ilyen az Ifjúsád, valamint a Georgie és Mandy első házassága, illetve a Discovery 2023-ban jelentette be, hogy újabb spin-off készülhet, tavaly márciusban pedig kiderült, hogy az anyasorozat egyik mellék karaktere Stuart lehet a főszereplő. Júliusban hivatalosan is zöld utat kapott a produkció Stuart Fails to Save the Universe címmel. Szeptemberben kezdődött és 2026 februárjáig tartott a forgatás, most pedig bejelentették a produkció premier dátumát, és megérkezett az első előzetes is. A sorozat Stuart az Univerzum ellen címmel július 24-én szerdán debütál az HBO Maxon. A fantasy vígjáték sorozatból hetente érkezik új rész. A történet szerint a kicsit mindig esetlen képregényboltos tulajdonos Stuart Bloom most óriási feladat elé néz. Helyre kell állítania az ismert valóságot, miután eltört egy Sheldon és Leonard által épített eszközt, ami így véletlenül egy multiverzum szintű Armageddont indított el. Küldetésében barátnője Denise is segíti, ugyanakkor a sorozatban szerepel geológus barátjuk Bert, valamint a kvantumfizikus és minden szempontból idegesítő Barry Kripke. Az út során több az Agymenők sorozatból már jól ismert, alternatív univerzumokból származó karakterrel találkozhatnak majd a nézők, és hogy a dolgok mennyire alakulnak jól, kiderül július 24-től az HBO Maxon. A csatorna úgy döntött, hogy minden héten új résszel lepi meg a nézőket.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
4: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
5: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidl-ben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
6: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lej értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Fentresser Larson, valamint a Stateside 2025-ből. Ha valaki olyan nevet keres születendő gyermekének, amely nem túl gyakori, nem tűnik el használtnak, ugyanakkor időtálló, érdemes a görög-római mitológia szereplőik között is körülnézni, ugyanis gyönyörű hangzású neveket lehet találni kislányoknak, kisfiúknak is, amelyek előkelők intelligenciát, stabilitást és magabiztosságot sugároznak. Mindig lesznek olyan nevek, amelyeket gyorsan felkap majd egy-egy divat, ha nem ilyet keres, akkor érdemes olyat választani, amely már kiállta évezredek próbáját is. Összeszedtem legalább 3-3 lány, illetve fiú nevet, amelyek a görög vagy a római mitológiából ismertek. Hangzásuk nagyon szép, jelentésük tiszteletet parancsoló, és nem utolsó sorban nem lesz belőlük kettő az óvodai csoportban. Nos, lássuk a lány neveket, ilyen például a Helena. A trójai mondakör alapján a világ legszebb nője viselte ezt a nevet, aki miatt 10 éves háború is kirobbant a görög városállamok között. Jelentése vitatott, valószínűleg fényes, sugárzó, a görög Helios, vagyis a nap szó alapján. Magyar megfelelője is van, ez pedig nem más, mint az Ilona. Aztán itt van a Médea, félelmetes hatalmú varázsló és papnő a görög mitológiában. Róla szól Euripides Médea című egyik legsikeresebb drámája, jelentése bölcsasszony. És itt van végül Thália, Zeus főisten egyik lánya, a színjátszás múzsája a görög mitológiában. A magyar közönség előtt főleg a budapesti Thália színház miatt lehet ismert a neve, jelentése virulás, boldogság és elégedettség. És ígértem 3 fiú nevet is, íme a felsorolás. A római eredetű Enesis magyarosított formája az Éneás. Alakját Vergilius tette halhatatlanná ugyanilyen című eposzában. Jelentése vitatott, többek között félelmetes vagy dicséret. Aztán itt van Orpheus, legendás dalnok a görög mitológiában, aki zenéjével képes lecsillapítani a vadállatokat, megállítani a folyókat és táncra perdíteni a sziklákat. Jelentése árva, magányos és nélkülöző. És a felsorolás legutolsó neve a Hektor, trójai királyfi, aki Achilleussal harcolva hunyt el. Jelentése erősen tartó, átvitt értelemben uralkodó, illetve védő bástya. Tehát van a Helena, Médea, Thália, illetve Éneás, Orpheus, valamint a Hektor. Ezekkel a nevekkel nem lehet mellélőni.

0: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a még több otthoni kikapcsolódás, a Dedemannál a Sea Rose kanapé 899 lej. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Környezetünk védelme, közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű áttételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a Modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
6: Reklámot hallottak.

Pink és az Are We All We Are 2013-ból szólt a dal, 9:50. Most, hogy megérkezett a 2026-os FIFA labdarúgó világbajnokság hivatalos dala, Shakira és Burna Boy előadásában a Die Die, érdemes szétnézni egy icipicit a legendás foci VB-s dalok és himnuszok között. Nos, nem árt tudni, hogy a labdarúgó világbajnokságok, ugye ez a FIFA World Cup, hivatalos himnuszai és dalai már a popkultúra szerves részévé váltak. Érdemes azonban külön választani a hivatalos himnuszt, ami gyakran instrumentális vagy ünnepélyesebb, és a hivatalos dal.

62-es chilei világbajnokság kapcsán született El Rock del Mundial, és az előadója Los Ramblers volt, és így szól az első

0: Az 1962-es chilei foci VB kapcsán született meg a világ első hivatalos világbajnokság dala, ha úgy tetszik. Tény és való, hogy erre azért annyira nem lehetett őrjöngeni, megvadulni, mint a Waka Waka-ra, de ennek is van egy rendkívül vagány és erős hangulata. Természetesen az azóta jó néhány megjelent foci VB dal, illetve himnusz közül még párat megmutatok, hiszen vannak itt még egészen érdekes zenei különlegességek, hogyha úgy tetszik, ugyanis 1966-ban például az angliai foci VB kapcsán megszületett az első VB dal, ami az első kabala állatról kapta a nevét. Lonny Dunigan az előadója, és ez volt a World Cup Philly. Természetesen mutatom ezt is tüstént.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt. Rengeteg jó zenével. A FanFM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Közérdekű hirdetés következik.
0: Május 16-án szombaton ismét sor kerül a helyi és hagyományos termékek havi vásárára Csíkszeredában. A Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete és Csíkszereda városháza közreműködésével szervezett vásár keretében a Szabadság téren 44 élelmiszertermelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek havi vására Csíkszeredában.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

Az 1966-os angliai foci világbajnokság hivatalos dalát hallgattuk Lonnie Donegan előadásában. Ez volt a World Cup, Willie, és haladunk szépen előre az időben. Nyilván minden dalt nem fogok bejátszani, csak azokat, amelyekhez valami rendkívüli érdekesség fűzhető, mint olyan. No de, ugorjunk egy kicsit előre az időben, és ugye 74-ben volt az NSK-ban egy világbajnokság, aztán ezt követte a 78-as argentinai foci VB, és itt van egy érdekesség a dal kapcsán, ugyanis az El Mundial című antemet, vagy himnusz, hogyha úgy tetszik, a legendás zeneszerző Ennio Morricone írta, mert hogy ő írt ilyet is, egészen pontosan az argentin futball világbajnokságnak ő írta a himnuszát. Egyébként Ennio Morricone az az ismert zeneszerző, akinek többek között felcsendültek szerzeményei a Sergio Leone féle spagetti westernnek ikonikus filmjeiben, mint a Jó, a Rossz és a Csúf, a Volt egyszer egy vadnyugat, vagy éppenséggel a Cinema Paradiso, a Misztió és a Profi, mind-mind Ennio Morricone munkásságát dicsérik. No de visszatérve 1978-ba Argentinába, íme a futball VB hivatalos himnusza Ennio Morricone szerzeménye.

A 78-as argentin foci VB-t követően 82-ben Spanyolország sem akart nagyon lemaradni Ennio Morricone után. 1982-ben spanyol világbajnokság az egyik legemlékezetesebb torna a futball történelemben. Gondoljunk csak az olaszok győzelmére, vagy a brazilok varázslatos játékára. Nos, a listából nem maradhat ki ez a dal is, amelyiknek az előadója nem más, mint egyenesen Plácido Domingo. Ez egy igazi kuriózum, hiszen a világhírű opera énekes adta elő a dalt, ami a klasszikusabb, indulószerű, nagyon spanyolos hangvételű mű lett. Nem volt olyan rádiós popsláger, mint a Ricky Martiné, de a korszak hangulatát tökéletesen visszaadta, és természetesen még mielőtt elérnénk Ricky Martinhoz, íme a 82-es spanyolországi világbajnokság hivatalos himnusza ezúttal Plácido Domingo előadásában.

1982-ben még nem a popslágerek domináltak, inkább a nemzeti büszkeséget hangsúlyozó ünnepélyesebb dalokkal vezették fel a futball világbajnokságot. Ez a háttérben még szól az El Mundial, a spanyol foci VV hivatalos himnusza, egyenesen Placido Domingo előadásában. Egyébként, ha már szóba került a 82-es futball VB, akkor érdekességként említem, hogy ez egy igazi kuriózum év volt, hiszen a világhírű opera énekes által előadott dal mellett azért még voltak érdekességek, főleg különleges volt nekünk magyaroknak, ugyanis itt született meg a világbajnokságok történetének legnagyobb arányú győzelme, amikor a magyar válogatott 10-1-re legyőzte Salvadort, illetve a foci VB kabala figurája egy narancs volt, ő volt Naranjito. A kabala egy mosolygós narancs, aki a mai napig az egyik legnépszerűbb retro sport figurának számít. Érdekességek mindig vannak, főleg a nagy sportesemények környékén, és ugye már említettem Placido Domingo nevét is. A FIFA egyébként csak a 90-es évek végétől egészen pontosan is megint szóba kerül Ricky Martin 98-as megaslágere, szóval a FIFA 90-es évek végétől jött rá, hogy mekkora üzlet a VB-dal. Előtte inkább helyi szinten voltak népszerűek ezek a szerzemények. Gondoljunk például az 1986-os mexikói hivatalos dal mellett megjelentetett emlékezetes A Special Kind of Hero című dalra, amit Stephanie Lawrence énekelt, és mindenki a Maradona féle zseniális gólok alá vágott videókból ismeri a dalt. Természetesen hamarosan ezt is megmutatom, előtt azonban egy icipicit ugrunk előre az időben, nem másért, de azt mondják a most következő dalról, 1990-ből az olaszországi nagy dalról, hogy minden idők legszebb és legérzelmesebb futballhimnusza még ma is felcsendül a stadionokban. Előadója Gianna Nannini és Eduardo Bennato, Un'estate italiana notti magiche.

0: Tutti Magica, un'estate italiana, Gianna Nannini előadásában. Ez volt az újabb himnusz rockantem, hogyha úgy tetszik, és a futball világbajnokság idei kiadásának kezdetének közelettével gyakorlatilag szétnézünk egy icipicit a legjobb megjelentetett foci VB himnuszok, illetve ehhez készült dalok között. 1962-ből játszottam az elsőt, és ő volt az egyik legjobb dal előadója, Gianna Nannini. Természetesen a hírek után folytatjuk Ricky Martin legendás 1998-as dalával.
1: Lackó, te milyen jó festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a az üzletekben.
3: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
4: Hallgasd meg és vidd tovább.
3: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
4: TEDx Csíkszereda.
3: A jövő visszhangja.
5: Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet! Igazán megéri! A Lidl-ben találsz szeletelt, csontos sertés oldalas 100 gramonként egy lej 79 baniért, 8x120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri!
6: Most pedig vissza a Fülig zenékhez! Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pozitív előzetes értékelést adott az Európai Bizottság Románia negyedik helyreállítási kifizetési kérelmére, amely 2,62 milliárd euró lehívását teszi lehetővé az uniós helyreállítási alapból. A pénzt többek között az erdőgazdálkodás, az energetikai és közlekedési ágazat környezetbarát tételére, az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére, valamint az oktatás és az igazságszolgáltatás korszerűsítésére fordítják. A bizottság szerint Románia teljesítette a kifizetéshez szükséges 38 mérföldkövet és 24 célkitűzést. Az újabb részlettel együtt az ország eddig közel 13 milliárd euróhoz jutott hozzá a helyreállítási terv keretében, ami a teljes támogatási összeg több mint 60%-a. Vanagor Guillaume miniszterelnök helyettes és Irineu Darau gazdasági miniszter lemondását követeli a kormányzati dolgozók szakszervezete, mert felmerült a gyanú, hogy tisztségükkel visszaélve jogtalan előnyhöz juttatták a német Schwarz Digits vállalatcsoportot. Sajtóértesülések szerint a két miniszter a román állam több intézményénél, köztük a román digitalizációs hivatalnál és a különleges távközlési szolgálatnál járt közben a német cég érdekében. A szakszervezet közleménye szerint meneszteni kell a kormány két tagját, ha nem mondanak le önként tisztségükről. Az érdekvédelem felszólította az ügyvivő kormány két tagját, adjanak számot arról, hogy bejegyezték-e a két állami intézménynél lezajlott egyeztetéseiket az átláthatósági nyilvántartásba. Ha igen, hozzák nyilvánosságra a bejegyzések adatait, a találkozók időpontját, résztvevőit, célját, témáit és következtetéseit. Ha pedig nem, indokolják meg, hogy miért bolasztották el ezt a lépést. A Szenátus Házbizottsága az Alkotmánybírósághoz fordul a SAFE védelmi hitelprogramot is érintő sürgősségi kormányrendelet ügyében. A testület szerint felmerülhet az alkotmányos természetű jogi konfliktus a parlament és a kormány között a rendelet elfogadási eljárása kapcsán. A vitatott sürgősségi rendeletet a Bolozsán kormány még a leváltása előtt fogadta el, de csak napokkal később jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ellenzék szerint a kabinet jogszerűtlenül járt el, míg a szenátus elnöke Mircea Abrudean úgy véli, minden törvényes keretek között történt. Az ombudsman szintén megtámadta a rendeletet az Alkotmánybíróságon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. 5 fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm önöket Fülig zenékkel az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai között. A labdarúgó világbajnokságok hivatalos himnuszai és dalai is helyet kapnak, hiszen ezek mára a popkultúra szerves részét képezik. Gyakorlatilag 98 volt az a forduló, vagy az éves fordulat, amikor a FIFA rájött, hogy a VB-hez készített dalokat igen-igen jól lehet eladni, illetve hát ezekkel jól lehet az eseményt is reklámozni. Nos, érkezik 98-ból a francia foci VB-n előadott La Copa de la Vida, azaz The Cup of Life. Ez volt az a dal, ami világszinten is berobbantotta a latin hangzást és a latin dinamikát, és azóta is ezt tartják a VB dalok etalonjának az energiája miatt. Előadója Ricky Martin.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Africa Waka Waka 2010-ben a dél-afrikai foci VB hivatalos dalának. Az előadója Shakira, és benne a dalban segített neki Freshly Ground. Megyünk tovább, hiszen vannak még dalok, amelyek gyakorlatilag már úgy beragadtak valamilyen szinten a rádiók játszási listáiba. 2014-ben Brazíliában rendezték a futball világbajnokságot, és a We Are One Olé Olá dal előadója Pitbull és Jennifer Lopez, már is mutatom a következő mega slágert, legalábbis ami a foci VB-ket illeti.

hanglemez tárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

Alig egy hónap választ el minket a kezdő rugástól, és kezdődik a 2026-os futball világbajnokság. A zenei fronton az elmúlt napokban történtek a legnagyobb bejelentések. Többek között hivatalosan is bejelentették Shakira és Burna Boy közös dalát, a Die Die-t, amely az idei futball világbajnokság hivatalos himnuszának számít. Egyébként az idei rendezvény az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében valósul meg. A világbajnokság több dalt is kapott, de a fő himnusz ez, ami a háttérben még szól. Ez a címe, hogy Die Die. Shakira ezzel negyedszer tér vissza a VV-k világába, 2006, 2010 és 2014 után. A dal az afrobeat és a latin ritmusok keveréke, a szövege pedig az összetartozásról szól. Érdekesség, hogy a klipet a Rio-i Maracanã stadionban forgatták, tisztelegve a futball történelem előtt. Egyébként már korábban megjelent a támogatói himnusz, az pedig nem más, mint a Van Halen nagy klasszikusának egy modern latin rock feldolgozása, amely szintén a Jump címet viseli, J Balvin, Amber Mark, Travis Barker és Steve Vai közreműködésével. Amit még érdekességként megemlíthetek az idei futball tornáról, a VB történelmi jelentősége abban is rejlik, hogy 48 csapat vesz részt a tornán, először vesz részt ennyi nemzeti tornán. A 104 mérkőzés különböző stadionokban lesz megszervezve, ez szintén rekordszámnak számít. Június 11 és július 19-e között számtalan meccset nézhetünk. 16 városban zajlik majd a küzdelem sorozat, például New Yorkban, Mexico Cityben vagy éppenséggel Torontóban. A döntőre július 19-én a New Jersey-ben található MetLife stadionban kerül sor, ahol a hírek szerint a félidőben Shakira, Madonna és BTS lép fel egy közös nagy showval.

0: Lackó, te milyen jól festesz?
1: Vakolok főnök, de kösz.
0: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
1: Ja, az meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a könyveid rendezett tárolása, a Dedemannál a Margate könyvespolc csak 599 lei. Ezen kívül az ING hitelkártyával 6, 9 vagy 24 kamatmentes részletben is fizethetsz a vásárlás értékétől függően. Részletek az ING.ro oldalon vagy bármelyik ING irodában. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a Hárplusz csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hárplusz.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
2: Reklámot hallottak.

0: nálunk a Mikó, Vár, a Petőfi, Utca, a Fun FM Rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM Rádió.

0: 5 perc marad hátra 11 óráig. Most már barátságosabb az időjárás, hőmérséklet szempontjából is 9 Celsius fokot mérnek. 21 fokig azért még van jócskán, de a napszemüveget elő lehet készíteni, és egy jó napsütötte helyre szerintem egy kávéval ki lehet úgy ülni, meg egy jó olvasmánnyal, feltéve nyilván, hogyha az ember ráér. De most már úgy ráérősebbek vagyunk így a hétvége közelettével. 5 percen belül érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól, rögtön utána pedig a továbbiakban is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai is sorakoznak itt az éterben.
1: Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni, nem akarok már máshol lenni.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pozitív előzetes értékelést adott az Európai Bizottság Románia negyedik helyreállítási kifizetési kérelmére, amely 2,62 milliárd euró lehívását teszi lehetővé az uniós helyreállítási alapból. A pénzt többek között az erdőgazdálkodás, az energetikai és közlekedési ágazat környezetbarát tételére, az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére, valamint az oktatás és az igazságszolgáltatás korszerűsítésére fordítják. A bizottság szerint Románia teljesítette a kifizetéshez szükséges 38 mérföldkövet és 24 célkitűzést. Az újabb részlettel együtt az ország eddig közel 13 milliárd euróhoz jutott hozzá a helyreállítási terv keretében, ami a teljes támogatási összeg több mint 60%-a. Vanagor Guillaume miniszterelnök helyettes és Irineu Darau gazdasági miniszter lemondását követeli a kormányzati dolgozók szakszervezete, mert felmerült a gyanú, hogy tisztségükkel visszaélve jogtalan előnyhöz juttatták a német Schwarz Digits vállalatcsoportot. Sajtóértesülések szerint a két miniszter a román állam több intézményénél, köztük a román digitalizációs hivatalnál és a különleges távközlési szolgálatnál járt közben a német cég érdekében. A szakszervezet közleménye szerint meneszteni kell a kormány két tagját, ha nem mondanak le önként tisztségükről. Az érdekvédelem felszólította az ügyvivő kormány két tagját, adjanak számot arról, hogy bejegyezték-e a két állami intézménynél lezajlott egyeztetéseiket az átláthatósági nyilvántartásba. Ha igen, hozzák nyilvánosságra a bejegyzések adatait, a találkozók időpontját, résztvevőit, célját, témáit és következtetéseit. Ha pedig nem, indokolják meg, hogy miért választották el ezt a lépést. A Szenátus Házbizottsága az Alkotmánybírósághoz fordul a Safe Védelmi Hitelprogramot is érintő sürgősségi kormányrendelet ügyében. A testület szerint felmerülhet az alkotmányos természetű jogi konfliktus a parlament és a kormány között a rendelet elfogadási eljárása kapcsán. A vitatott sürgősségi rendeletet a Bolozsán kormány még a leváltás előtt fogadta el, de csak napokkal később jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ellenzék szerint a kabinet jogszerűtlenül járt el, míg a szenátus elnöke Mircea Ábrudján úgy véli, minden törvényes keretek között történt. Az ombudsman szintén megtámadta a rendeletet az Alkotmánybíróságon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 3 perccel, ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, Burna Boy, Shabuzi, Zerb the Chainsmokers, Smoke és Zola, Alle Farben és még sokan mások sorakoznak nálunk az éterben. Ha a kedvük van, tartsanak velem, folytassuk a kávézást.

0: FM 87,6 Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.

1995-ből Smokey és a Have You Ever Seen the Rain. Az az igazság, hogy ma, holnap után esőnek nyomát sem akarom látni, nemhogy magát az esőt. Elsőre könnyű azt gondolni, hogy aki egy értekezleten még mindig fizetett és tollat vesz elő, kicsit lemaradt a digitális világtól. Ma már természetesebbnek tűnik a laptopot nyitni, tabletre írni vagy a telefonjegyzet mappájába pötyögni. A pszichológiai kutatások szerint azonban a kézi jegyzetelés nem nosztalgikus gesztus, hanem nagyon is hatékony gondolkodási technika. Amikor valaki tollal ír, nem tud minden szót szó szerint rögzíteni, a kéz lassabb, mint a billentyűzet, ezért az agynak munka közben kell döntenie, mi a lényeg, mit érdemes felírni és mi maradhat, és hogyan lehet egy hosszú mondatból rövid használható gondolatot elkészíteni. Éppen ez adja a módszer erejét. A kézzel jegyzetelő ember nem egyszerűen leíratot készít, hanem már a megbeszélés közben rendszerezi az információt, figyel, válogat, összefoglal, kapcsolatokat keres, vagyis nem utólag kezd el gondolkodni a hallottakon, hanem már mondjuk a megbeszélés ideje alatt. A kutatások szerint a kézírás több agyterületet aktivál, mint a gépelés. A toll tartása, a betűk formálása, a papíron való térbeli elrendezés egyszerre igényel figyelmet, mozgás, koordinációt és értelmezést. Ez a plusz munka nem akadály, hanem segítség. Erősebben rögzítheti az információt. Van egy nagyon-nagyon vagány gyakorlati előnye is. A laptopon és a telefonon mindig ott vannak az e-mailek, üzenetek, értesítések, megnyitott böngészőfülek. A füzet viszont nem villog, nem küld push-up üzenetet, és nem kínál menekülő utat egy unalmasabb napi rendi pontnál. A kézzel írt jegyzet ráadásul ritkán néz ki tökéletesen, de épp ettől élő. Nyilak, áthúzások, karikák, aláhúzások, margóra firkantott kérdések kerülnek rá. Ez nem rendellenesség, és nem is egyáltalán rendezetlen kinézet, hanem annak a nyoma, hogy az ember közben gondolkodik. A papír szabadabban engedi összekötni az ötleteket, mint egy merev, digitális sablon. Nem kell szépnek lennie, csak használhatónak. Elég, ha a lap tetejére felkerül a dátum, a téma és néhány kulcsszereplő neve, így később is könnyebb visszatalálni hozzá. A hosszabb megbeszéléseknél működhet a Cornell módszer. Ennek a lényege, középre kerülnek a főjegyzetek, oldalra a kulcsszavak, kérdések és teendők, alulra pedig 2-3 mondatos összegzés. Projektmeetingeknél még praktikusabb lehet 4 részre osztani a lapot, általános információk, saját feladatok, másik feladatai és a nyitott kérdések. Így a jegyzet nem lesz puszta emlékeztető, hanem követhető munka, lap. A legfontosabb lépés viszont mindig a végén. Érdemes a meeting után 5 percet rászánni arra, hogy az ember kiegészítse a félmondatokat, kiemelje a teendőket és átvigye őket a valódi feladatlistába. Ettől válik a kézzel írt jegyzet döntésekké, prioritásokká és következő lépésekké. Nos, mielőtt legközelebb felütni a laptop tetejét, gondolkodjon át az írószer papír alternatíván is.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Május 16-án szombaton ismét sor kerül a helyi és hagyományos termékek havi vásárára Csíkszeredában. A Hargita megye tanácsának vidékfejlesztési egyesülete és Csíkszereda városháza közreműködésével szervezett vásár keretében a Szabadság téren 44 élelmiszertermelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek havi vására Csíkszeredában.
0: Közérdekű hirdetést hallottak. Ha szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.
1: Remek filmet ajánlok a figyelmükbe a közelgő hétvégére, hiszen a Birka krimi ismét látható a Csíki moziban Hugh Jackman főszereplésével, aki egyébként egy rendkívül nagyot alakít a filmben. Sheep Detectives, ez az eredeti cím, mutatom a magyar előzetest lévén, hogy a szinkronos verziót lehet megtekinteni a hétvégén, azaz vasárnap délután 4 órától, és természetesen egy helyes válaszért cserébe adok egy páros belépőt a vasárnapi vetítésre.
2: Tudom, hogy ki volt az igazi gyilkos.
3: A megoldás holnap derül ki, mikor felolvasom a végét.
2: Ó, miért kellett itt abba hagynia?
4: A pásztorunkat meggyilkolták.
5: Ne, most mit csinálunk?
4: Felderítjük a bűntényt.
6: A Minyonok egyik rendezőjétől.
7: Ti akartok nyomozni? Tudjátok, hogy nevezik az emberek azt, aki nem tud önállóan gondolkodni?
5: Kacsa!
7: Birka!
6: Minden fordulat.
8: George Hati ügyvédje vagyok. Volna itt 30 millió dollár.
4: Megvan az indítékunk.
6: Közelebb visz.
5: Az meg milyen kocsi?
9: Fel kell öklelni.
10: Muszáj fel öklelni.
5: Jaj, ne!
4: Nem öklelünk fel dolgokat,
9: ha csak nincs alapos ok az öklelésre.
6: A megoldáshoz.
7: A valóság bonyolultabb, mint egy könyv.
11: Mitől félnénk?
4: Mi az itt?
11: Szerintem ez egy út.
6: Birka krimi. Hamarosan a mozikban.
1: Vagányfilmet ajánlok a figyelmükbe, szerintem érdemes játékba szállni a páros belépőért, amint említettem, vasárnap délután 4 órától látható ismét a Birka krimi a Csíki moziban, 0724 860 000, legalább kettőt említsem meg a filmben szereplő színészek közül, egy kis segítségül. A női főszereplő is egy rendkívül nagy kaliberű színésznő Hollywoodban. 0724 860 000, írjon nekem helyes választ, vegyen részt a sorsoláson, és nyerjen páros belépőt a Birka krimi című film megtekintésére vasárnap délután 4 órától a Csíki moziban.

0: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós padló, a Dedemannál a Sharan Gris beltéri járólap négyzetmétere csak 39,90 bané. Dedemann. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
3: Vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Reklámot hallottak!

Dylan Soul featuring Chaka Khan és az Ogöd. Remek felvételek a péntek délelődben. Hadd menjen, hadd pörögjön a munka és annak termelékenysége. 12:07 zajlik a játék a Csiki Mozi, valamint a Fun FM Rádió közös szervezésében, és hamarosan sorsolok egy páros belépőt a Birka Krimi című film vetítésére, vasárnap délután 4 órától a Csiki Moziban magyar szinkronnal. Az volt a feltétele ennek a történetnek, hogy legalább kettőt meg kellett említeni mostanáig a film főszereplői közül. Természetesen ugye a gazdát Hugh Jackman alakítja, George Hardy, illetve említ kellett említeni mostanáig a film főszereplői közül. Természetesen ugye a

0: mondja, hogy 174-es. Van egy újabb nyertesünk, gratulálok neki, kívánok rendkívüli jó szórakozást, vasárnap délután 4 órától a Csíki moziban.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fun FM. Tedd le a telefont és figyelj ránk! Ez itt a valódi felbontás és az igazi hangerő. Kotyogó a Fun FM-ben.

0: Meg a You Rock My World Michael Jackson előadásában azért játszottam a dalt, mert vezetem fel vele a következő játékot. Egészen pontosan ugye lévén a hétvégén TEDx a Csíki moziban vasárnapra tudok vetítésekre jegyeket felajánlani, mert addig zajlik a TEDx. No de visszatérve a vasárnapra, illetve a filmvetítésekre, gyakorlatilag 2 filmet lehet megtekinteni a Csíki moziban vasárnap, azaz április 17-én, tehát ugye 4 órától van a Birka krimi, illetve este 7 órától ismét látható a Michael című önéletrajzi ihletésű zenés-táncos film. Mutatom az előzetest, és hamarosan jön a kérdés.
1: Magabiztos vagy. Erős vagy. Szép vagy. Te vagy minden idők legjobbja.
2: Hadd mondjak valamit. Az életben vagy győztes vagy, vagy vesztes. Vasgyárban akartok dolgozni, mint én, mint halálig?
3: Nem, uram.
2: Mert én biztosan nem. Harcoltok is ezért?
3: Igen, uram.
2: Hangosan, hogy halljam. Harcolnátok ezért?
3: Igen, uram.
4: Kezdhetjük, a kész vagy, Michael.
5: A Bohém Rapszódia producerétől.
1: Tudod, mit akarok?
6: Hogy a legnagyobb sztár legyél.
5: És Antoine Fuqua rendezőtől.
2: Pénzre kell váltanunk Michael sikerét. Mert a Jackson család egy márka. Ez a mi Coca-Colánk. El kell kezdenünk eladni. Úgyhogy nemzetközi turnét tervezek. Ez még csak a kezdet.
1: Gondolkodnom kell.
2: Megmondtam, mit gondolj.
5: Idén.
1: Szeretem a családomat, de a saját utamat akarom járni. A fejem tele van ötletekkel. Csak elő kell szednem őket.
6: Akkor csináld, Michael. Már nem vagy kisfiú.
5: Lásd, ahogy a csúcsra tör.
7: Michael, amióta megszülettél, tudom, hogy te más vagy. Nagyon különleges fényed van.
5: Tapasztald meg a zseniét.
1: Hiszem, hogy a zene megváltja a világot.
5: Fedezd fel a legendáját.
1: Elhozza a szeretetet, az örömöt és a békét. Azt akarom, hogy ezt érezze a világ. A varázslatot.
5: Michael. Hamarosan a mozikban.
0: Nem kell sokat várnia, hiszen vasárnap délután ismét látható a Csíki moziban a Michael című film. Erre tudok páros belépőt felajánlani, mindössze egy helyes válaszért cserében. Egykor együtt ittak teát, kézenfogva jelentek meg a vakuk keresztüzében, és bejárták a világot. Michael Jackson és legendás csimpánza elválaszthatatlan páros voltak a 80-as, 90-es években. Hogy hívják a csimpánzot? Michael Jackson elválaszthatatlan egykori barátját, amely egyébként ma is él, ma így igaz, hogy már öreg csimpánznak számít, hiszen 43 éves, és őszül a szőrzete, de jól el van egy csimpánzoknak, illetve négylábúaknak fenntartott menhelyen, Center for Great Apes nevű intézményben tengeti az öreg napjait. A kérdés, hogy hogy hívják a csimpánzot? 0724 8160 000.

0: Ha még ráérünk, hát nagyon nem érünk már rá, mert telik az idő, és hamarosan érkeznek a hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. Előtt azonban sorsolnom kell, hiszen van egy újabb páros belépő játékban, egészen pontosan a vasárnap este 7 órától látható ismét a Csíki moziban a Michael című film, nyilván Michael Jackson, a pop egykori sztárjának és királyának az élete ihlette, és az volt a kérdésem, vagy kérésem egészen pontosan, írja meg nekem, hogy hívják a csimpánzot, amely Michael Jackson elválaszthatatlan pajtása volt a 80-as, 90-es években, és egyébként ma már 43 éves öreg úrnak számít Bubbles a neve, tehát a Bubbles névre hallgat az a csimpánz, amellyel gyakorlatilag Michael Jackson nem csak az ismertséget, hírnevet, hanem a reflektorfényt, és sokszor még a kávéját, teáját is megosztotta. Egyébként rendkívül kalandos élete volt Michael Jackson mellett, még a 80-as években fogadt örökbe a popstar Bubbles-t egy kutatóintézetből, és hosszú ideig mindenhová magával hulcorta, turnékra, utazásokra, sőt a majom egyfedél alatt élt a világhírű tulajdonosával a kaliforniai Neverland Ranchen. Hogy a film erről tesz-e említést, hogy őszinte legyek, nem tudom, viszont stoppolni annál jobban tudok. Stopp! 369. Ezúttal szereztünk egy újabb nyertest, és gratulálok neki természetesen. Kívánok nagyon-nagyon jó szórakozást a moziban, és bízom benne, hogy holnap, nem holnap, jövő héten ismét hallunk mindannyian egymásról. Ennyi fért a pénteki kocsogóba, én Günther Otto vagyok. Tartalmas hétvégét kívánok, és annak reményében, hogy hétfő reggel együtt kávézunk, ezennel búcsúzom.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Romániának a deficit csökkentésére vonatkozó kötelezettségvállalások miatt a közalkalmazotti béreket a bruttó hazai termék a GDP kicsivel több mint 8%-án kell tartania, jelentette ki Ilie Volozsán ügyvivő kormányfő. Volozsán hozzátette, az új közalkalmazotti bértörvénynek reálisnak kell lennie, és összhangban kell állnia a gazdasági lehetőségeinkkel. Jelen körülmények között két lehetőségünk van, egy kisebb mértékű béremelés a közszférában, amely a meglévő közalkalmazotti állásokat nem veszélyezteti, vagy nagyobb kiigazítások, amelyek létszám leépítéssel járnak. A deficit csökkentési kötelezettség miatt Románia a következő években sem engedheti meg magának, hogy a GDP 8%-ánál sokkal több forrást különítsen el a bérkeretre. Jelenleg a GDP 8,1%-át teszi ki a közalkalmazotti bérekre fordítható teljes összeg, ami megközelítőleg 166 milliárd lejt jelent. Románia adóbevételei az egyik legalacsonyabbak az Európai Unióban, miközben a közszféra bérköltségeinek adóbevételekhez mért aránya nálunk az egyik legmagasabb, jelentette ki Volozsán, aki szerint a közszférában a bérezést a termelékenységhez kell igazítani, és figyelembe kell venni a gazdaság reális lehetőségeit, írja az Ager Press. Mindössze 300 millió lejt különített el a környezetvédelmi tárca az idei roncsautó programra. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint sok más évek óta halogatott környezetvédelmi projektre is kellenek források, mérgező meddőhányók helyreállítására, hulladékkezelésre vagy víz- és csatorna hálózatra. Összesen 200 ezer régi autót cseréltek ki a roncsautó programon keresztül, de nehéz évente 1 milliárd lej feletti összegeket elkülöníteni a programra, fogalmazott a tárcavezető. Az autógyártók és importőrök kritikáit illetően a program támogatási feltételeivel kapcsolatosan a minisztere elmondta, a minisztérium elsősorban az Európában gyártott vagy összeszerelt termékeket veszi figyelembe. Időközben közvitára bocsátották a Környezetvédelmi Alap igazgatóságának idei költségvetési tervezetét, amely 1,5 milliárd lejt irányoz elő víz- és csatorna hálózatra, 400 millió lejt egy akkumulátoros tárolási programra és 700 millió lejt a közvilágításra. A magánszemélyeknek szóló roncsautó program költségvetése 300 millió lej lesz. A KURZ friss közvélemény kutatása szerint továbbra is az AUR a legerősebb román párt, támogatottsága 32%, a PESZEDE 24, a PENELE pedig 20%-on áll, miközben az USZERE támogatottsága csökkent. 10%-ot érne el, míg az RMDS az 5%-os parlamenti küszöb határán áll. A felmérés szerint továbbra is alacsony a bizalom a politikai vezetők iránt. A népszerűségi listát Kalin Georgescu vezeti 32%-kal, őt követi Nikus Sordán 31, és Ilie Volozsán 25, majd George Simion 23%-kal. A kutatás országos 1664 fős felnőtt mintán készült, valószínűségi több lépcsős és rétegezett mint a vétellel. A hibahatár plusz-minusz 2,4%, 95%-os megbízhatósági szint mellett. Nem lesz tanítás június 5-én az iskolákban. A péntekre eső szabadnap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet Gheorghe Lázár, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. Ez a nap 2024-től kezdődően hivatalos ünnepnap a tanintézetekben. Június 5-e a tanárok munkájának elismeréséről szól, és lehetőséget ad arra, hogy az oktatási intézmények különféle ünnepségeket, díjátadókat és elismeréseket szervezzenek a pedagógusok és a diákok számára. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos, ugyanakkor szeles időjárásra kell számítani. 16 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Lackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transhargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene!

0: Fülig zene, Fülig mosoly, Fan FM rádió.
1: Fülig zene.
0: Fülig zene.

0: A közreműködésével szervezett vásár keretében a Szabadság téren 44 élelmiszertermelő reggel 8 és délután 2, a promenádon pedig 23 kézműves reggel 9 és délután 5 óra között várja a vásárlókat. Helyi ízek, kézműves értékek, jó hangulat. Helyi és hagyományos termékek havi vására Csíkszeredában.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg, és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visz hangja.
2: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pozitív előzetes értékelést adott az Európai Bizottság Románia negyedik helyreállítási kifizetési kérelmére, amely 2,62 milliárd euró lehívását teszi lehetővé az uniós helyreállítási alapból. A pénzt többek között az erdőgazdálkodás, az energetikai és közlekedési ágazat környezetbarát tételére, az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére, valamint az oktatás és az igazságszolgáltatás korszerűsítésére fordítják. A bizottság szerint Románia teljesítette a kifizetéshez szükséges 38 mérföldkövet és 24 célkitűzést. Az újabb részlettel együtt az ország eddig közel 13 milliárd euróhoz jutott hozzá a helyreállítási terv keretében, ami a teljes támogatási összeg több mint 60%-a. Vanagor Guillaume miniszterelnök helyettes és Irineu Daraou gazdasági miniszter lemondását követeli a kormányzati dolgozók szakszervezete, mert felmerült a gyanú, hogy tisztségükkel visszaélve jogtalan előnyhöz juttatták a német Schwarz Digits vállalatcsoportot. Sajtóértesülések szerint a két miniszter a román állam több intézményénél, köztük a román digitalizációs hivatalnál és a különleges távközlési szolgálatnál járt közben a német cég érdekében. A szakszervezet közleménye szerint meneszteni kell a kormány két tagját, ha nem mondanak le önként tisztségükről. Az érdekvédelem felszólította az ügyvivő kormány két tagját, adjanak számot arról, hogy bejegyezték-e a két állami intézménynél lezajlott egyeztetéseiket az átláthatósági nyilvántartásba. Ha igen, hozzák nyilvánosságra a bejegyzések adatait, a találkozók időpontját, résztvevőit, célját, témáit és következtetéseit. Ha pedig nem, indokolják meg, hogy miért mulasztották el ezt a lépést. A Szenátus Házbizottsága az Alkotmánybírósághoz fordul a SAFE védelmi hitelprogramot is érintő sürgősségi kormányrendelet ügyében. A testület szerint felmerülhet az alkotmányos természetű jogi konfliktus a parlament és a kormány között a rendelet elfogadási eljárása kapcsán. A vitatott sürgősségi rendeletet a Bolozsán kormány még a leváltás előtt fogadta el, de csak napokkal később jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ellenzék szerint a kabinet jogszerűtlenül járt el, míg a szenátus elnöke Mircea Abrudean úgy véli, minden törvényes keretek között történt. Az ombudsman szintén megtámadta a rendeletet az Alkotmánybíróságon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó Hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
2: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
3: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
4: Környezetünk védelme közös felelősségünk. Csíkszeredában elkészült az új lakossági hulladékudvar. Az Ecocsík telephelyén kialakított központ 12 féle hulladéktípus szakszerű átvételére alkalmas. Ez a megoldás lehetőséget biztosít a nehezen elhelyezhető hulladékok leadására, mint amilyen az építkezési törmelék, a lomtalanításból származó anyagok, a lejárt gyógyszerek, a használt gumiabroncsok vagy az autóakkumulátorok. A hulladékudvar a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer részeként működik majd. Együtt egy zöldebb Csíkszeredáért. Készült az országos helyreállítási terv, pénzeszközök a modern és megújult Romániának című projekt és az Európai Unió által finanszírozott Next Generation EU helyreállítási terv támogatásával.
5: Reklámot hallottak!

0: Kultúrtipp. Szabadidős programok a Fan FM rádió ajánlásával.
1: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron emlékévvé nyilvánították. A jubileum keretében Csíkszereda Városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és a tisztelőket. Az eseményt május 16-án szombaton este 8 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen 10 évvel ezelőtt avattak fel. Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptánc Színház, valamint a Gaudete Kórus.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
0: Szombatonként 11-től.

0: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
2: Igazi slágerek
1: és napjaink kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Pozitív előzetes értékelést adott az Európai Bizottság Románia negyedik helyreállítási kifizetési kérelmére, amely 2,62 milliárd euró lehívását teszi lehetővé az uniós helyreállítási alapból. A pénzt többek között az erdőgazdálkodás, az energetikai és közlekedési ágazat környezetbarát tételére, az egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére, valamint az oktatás és az igazságszolgáltatás korszerűsítésére fordítják. A bizottság szerint Románia teljesítette a kifizetéshez szükséges 38 mérföldkövet és 24 célkitűzést. Az újabb részlettel együtt az ország eddig közel 13 milliárd euróhoz jutott hozzá a helyreállítási terv keretében, ami a teljes támogatási összeg több mint 60%-a. Vana Gorgiou miniszterelnök helyettes és Irineu Daraou gazdasági miniszter lemondását követeli a kormányzati dolgozók szakszervezete, mert felmerült a gyanú, hogy tisztségükkel visszaélve jogtalan előnyhöz juttatták a német Schwarz Digits vállalatcsoportot. Sajtóértesülések szerint a két miniszter a román állam több intézményénél, köztük a román digitalizációs hivatalnál és a különleges távközlési szolgálatnál járt közben a német cég érdekében. A szakszervezet közleménye szerint meneszteni kell a kormány két tagját, ha nem mondanak le önként tisztségükről. Az érdekvédelem felszólította az ügyvivő kormány két tagját, adjanak számot arról, hogy bejegyezték-e a két állami intézménynél lezajlott egyeztetéseiket az átláthatósági nyilvántartásba. Ha igen, hozzák nyilvánosságra a bejegyzések adatait, a találkozók időpontját, résztvevőit, célját, témáit és következtetéseit. Ha pedig nem, indokolják meg, hogy miért bolasztották el ezt a lépést. A Szenátus Házbizottsága az Alkotmánybírósághoz fordul a SAFE védelmi hitelprogramot is érintő sürgősségi kormányrendelet ügyében. A testület szerint felmerülhet az alkotmányos természetű jogi konfliktus a parlament és a kormány között a rendelet elfogadási eljárása kapcsán. A vitatott sürgősségi rendeletet a Bolozsán kormány még a leváltás előtt fogadta el, de csak napokkal később jelent meg a hivatalos közlönyben. Az ellenzék szerint a kabinet jogszerűtlenül járt el, míg a szenátus elnöke Mircea Ábrudján úgy véli, minden törvényes keretek között történt. Az ombudsman szintén megtámadta a rendeletet az Alkotmánybíróságon. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték 19-21 fok közé emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: Fülig zene, fülig mosoly. Fan FM.

0: Lackó, te milyen jól festesz!
1: Vakolok főnök, de kösz!
0: A festőnadrágodra gondoltam, menő!
1: Ja, azt meg a héra vakolatok mellé kaptam, meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál! Májusban minden héra vakolathoz ajándékalapozót adunk, sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilak festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Héra fa festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
2: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
3: Hallgasd meg és vidd tovább.
2: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
3: TEDx Csíkszereda.
2: A jövő visszhangja.
4: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel.
1: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikos Ordán szerint nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, hogy a Beszede elnökét Szorin Grindjánot bízza meg kormányalakítással. Az államfő kijelentette, ez egy hipotézis, egy olyan hipotézis, amely pillanatnyilag nem tűnik valószínűnek. Ilija Bolozsánt bízná-e meg kormányalakítással, Nikos Ordán úgy fogalmazott, nem kíván véleményt mondani a szóba kerülhető miniszterelnök jelöltekről. Az általános válasza pedig az, hogy nem szeretne olyan kormány megalakulásához hozzájárulni, amelyik újabb válságot idézne elő. Meg akarja előbb ismerni az összes párt álláspontját és a feltételeiket. Nikos Ordán szerint az alapvető kérdés az, hogy milyen parlamenti többség tudja támogatni a kormányt, függetlenül attól, hogy teljes értékű, kisebbségi vagy technokrata kabinet jön létre. Az államfő szerint ez jelenleg meglehetősen nehéz kérdés, de a pártok felelőssége választ adni arra, hogy kinek kell összhangban lenni a parlamenti erőviszonyokkal. Nikos Ordán kijelentette azt is, hogy sokféle változat és forgatókönyv létezik a kormány alakítása, de mindegyik esetében az a döntő szempont, hogy van-e mögötte parlamenti többség. Kolozsváron ülésezik az RMDS szövetségi képviselők tanácsa, amelyen Kelemen Hunor szövetségi elnök ismertette politikai beszámolóját. Az RMDS területi elnökeivel tartott belső tanácskozáson a résztvevők egyetértettek abban, hogy rendkívül bizonytalan és gyorsan változó időszakot élünk, a társadalom minden szegletét érintő kihívások és korrekciók előtt áll az ország, miközben a korábbi kormánykoalíció már megbukott. Kelemen szerint a jelenlegi helyzet nem pusztán politikai válság, hanem mélyebb társadalmi krízis része, amely Európát is érinti. Jövő héten folytatódnak az egyeztetések az elnökkel és a korábbi koalíciós partnerekkel. Az RMDS pedig továbbra is a régi koalíció helyreállítását fogja javasolni. Ugyanakkor a cél egy olyan átmeneti ütőképes kormány létrehozása, amely legalább jövő tavaszig biztosítani tudja az ország jövőjét, fogalmazott az RMDS elnöke. Markó Béla volt RMDS elnök pénteken az Edger Pressnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete. Azt hittem, hogy az elnök választás után helyre billent a helyzet, létrejött egy megnyugtató többséggel rendelkező koalíció, és a dolgok a rendes kerékvágásban haladnak tovább, de azt látom, hogy az egyébként Európa barát pártok rendkívüli tehetséggel rontották el a dolgokat, fogalmazott a politikus. Hozzátéve, az RMDS-nek hozzá kell járulnia egy új koalíció létrehozásához, személy szerint pedig egy nagy koalíció újraalakítását tudná elképzelni és tartaná kívánatosnak, de a románok egyesüléséért szövetség az áur nélkül, fogalmazott Markó Béla. Mindössze 300 millió lejt különített el a környezetvédelmi tárca az idei roncsautó programra. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint sok más, évek óta halogatott környezetvédelmi projektre is kellenek a források, mérgező meddőhányók helyreállítására, hulladékkezelésre vagy víz és csatorna hálózatra. Az autógyártók és importőrök kritikáit illetően a program támogatási feltételeivel kapcsolatosan Diana Buzoiano miniszter úgy fogalmazott, a minisztérium elsősorban az Európában gyártott vagy összeszerelt termékeket veszi figyelembe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, mérsékelt széllel. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20-21 fokig emelkedik. A közelgő hétvége időjárását tekintve változékony időre lehet számítani, szombaton helyenként csapadékos, vasárnap többnyire napos időjárásra. Vannak kilátás, helyenként a gomoly felhőzet egész hétvégén zavarja majd a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-8 fok közé csökken, a csúcsérték 17-21 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Csak ezen a hétvégén a Lidlben az 1 kg-os 6% zsírtartalmú Pilosz friss tehéntúró 12 lej 49 bani. A 145 g-os Nixeton halfilé extra szűz olívaolajban 2 vásárlása esetén darabonként 6 lej, és az áfonya 500 g-os kiszerelésben 24 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl, igazán megéri.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Paduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: A tavasz színeit és ízeit tárja az olvasók elé a Székely Konyha és Kert gasztromagazin májusi lapszáma. Szakácsunk Szőcselőt a szezon nyitó grillpartihoz ajánl fogásokat, Vitos Dorottya dietetikusunk a tápláló saláták titkait osztja meg. Ellátogatunk Homorodremetére megkóstolni Ladó hunor salátáit. Hal specialistánk Kicsi Zsiga sügért és süllőt készít. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.ro oldalán.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Reklámot hallottak.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Apokalipszis. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Apokalipszis. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Vannak emberek, akiknek a történetei előre visznek.
1: Hallgasd meg, és vidd tovább.
0: Találkozzunk május 16-án a Csíki moziban.
1: TEDx Csíkszereda.
0: A jövő visszhangja.
2: Hallják ezt a hangot? Ez a Gyimesek szívdobbanása. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án délelőtt 11 órától a Gyimes Középloki Központi térre, a Gyimes Völgye Állatkiállítás és Gazdanapra. Ünnepeljük együtt gazdáinkat és hagyományainkat. Várunk mindenkit malacsütéssel, túros puliszkával, állatsimogatóval és értékes tombola nyereményekkel. A jó hangulatról régi gyimesi zenészeink gondoskodnak. Mutassuk meg, hogy a gyimesi gazda ma is érték, a hagyomány pedig él. Szervezők Gyimes Középlok, Gyimes Felsőlok és Gyimes Bükkön kormányzatai, valamint a Gyimes Középloki Tatros Tejfeldolgozó és Értékesítő Szövetkezet.
3: A szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben az 1 kg-os 6% zsírtartalmú Pilos friss tehén túró 12 lej 49 bani. A 145 g-os Nixeton halfilé extra szűz olívaolajban 2 vásárlása esetén darabonként 6 lej, és az áfonya 500 g-os kiszerelésben 24 lej 99 bani. Böngész az online katalógusban és ismerd meg a heti ajánlatokat a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri. Gyújtsd be a grillt és élvezd a frissességet! Igazán megéri! A Lidlben talált szeletelt, csontos sertés oldalas 100 g-onként 1 lej 79 baniért, 8x 120 ml-es gelatelli tölcséres fagylaltot 12 lej 99 baniért, és hazai Edison burgonyát sütéshez 4 kg-os kiszerelésben 9 lej 99 baniért. Lidl. Igazán megéri!
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
5: Igazi slágerek
4: és napjaink kedvencei változatosan.
5: Változatosan.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán szerint nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, hogy a Beszede elnökét Szorin Grindjánot bízza meg kormányalakítással. Az államfő kijelentette, ez egy hipotézis, egy olyan hipotézis, amely pillanatnyilag nem tűnik valószínűnek. Ilija Bolozsánt bízná-e meg kormányalakítással, Nikus Ordán úgy fogalmazott, nem kíván véleményt mondani a szóba kerülhető miniszterelnök jelöltekről. Az általános válasza pedig az, hogy nem szeretne olyan kormány megalakulásához hozzájárulni, amelyik újabb válságot idézne elő. Meg akarja előbb ismerni az összes párt álláspontját és a feltételeiket. Nikus Ordán szerint az alapvető kérdés az, hogy milyen parlamenti többség tudja támogatni a kormányt, függetlenül attól, hogy teljes értékű, kisebbségi vagy technokrata kabinet jön létre. Az államfő szerint ez jelenleg meglehetősen nehéz kérdés, de a pártok felelőssége választ adni arra, hogy kinek kell összhangban lenni a parlamenti erőviszonyokkal. Nikus Ordán kijelentette azt is, hogy sokféle változat és forgatókönyv létezik a kormány alakításra, de mindegyik esetében az a döntő szempont, hogy van-e mögötte parlamenti többség. Kolozsváron ülésezik az RMDS szövetségi képviselők tanácsa, amelyen Kelemen Hunor szövetségi elnök ismertette politikai beszámolóját. Az RMDS területi elnökeivel tartott belső tanácskozáson a résztvevők egyetértettek abban, hogy rendkívül bizonytalan és gyorsan változó időszakot élünk, a társadalom minden szegletét érintő kihívások és korrekciók előtt áll az ország, miközben a korábbi kormánykoalíció már megbukott. Kelemen szerint a jelenlegi helyzet nem pusztán politikai válság, hanem mélyebb társadalmi krízis része, amely Európát is érinti. Jövő héten folytatódnak az egyeztetések az elnökkel és a korábbi koalíciós partnerekkel. Az RMDS pedig továbbra is a régi koalíció helyreállítását fogja javasolni, ugyanakkor a cél egy olyan átmeneti ütőképes kormány létrehozása, amely legalább jövő tavaszig biztosítani tudja az ország jövőjét, fogalmazott az RMDS elnöke. Markó Béla volt RMDS elnök pénteken az Edger Pressnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete. Azt hittem, hogy az elnökválasztás után helyre billent a helyzet, létrejött egy megnyugtató többséggel rendelkező koalíció, és a dolgok a rendes kerékvágásban haladnak tovább, de azt látom, hogy az egyébként Európa barát pártok rendkívüli tehetséggel rontották el a dolgokat, fogalmazott a politikus. Mindössze 300 millió lejt különített el a környezetvédelmi tárca az idei roncsautó programra. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint sok más, évek óta halogatott környezetvédelmi projektre is kellenek a források, mérgező meddőhányók helyreállítására, hulladékkezelésre vagy víz- és csatornahálózatra. Az autógyártók és importőrök kritikáit illetően a program támogatási feltételeivel kapcsolatosan Diana Buzoiano miniszter úgy fogalmazott, a minisztérium elsősorban az Európában gyártott vagy összeszerelt termékeket veszi figyelembe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, mérsékelt széllel. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20-21 fokig emelkedik. A közelgő hétvége időjárását tekintve változékony időre lehet számítani, szombaton helyenként csapadékos, vasárnap többnyire napos időjárásra. Vannak kilátás, helyenként a gomoly felhőzet egész hétvégén zavarja majd a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-8 fok közé csökken, a csúcsérték 17-21 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
0: Fun FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: Egy vásárlás, ami most többet ér. A március 16 és május 15-e között legalább 100 lei értékben vásárol a H+ csíkszeredai bemutató üzletében. Nyerhet! Az értékes utalványok mellett egy főnyereményt is hazavihet. Májusban egy Xiaomi 5 Pro elektromos rollert sorsolunk ki. Várjuk bemutató üzletünkben a Harkita utca 69 szám alatt. A részleteket megtalálja weboldalunkon www.hplus.ro. Legyen tele a tavasz virágokkal és nyereményekkel!
1: Antibiotikumot szed? Most már nincs szükség folyamatos emlékeztetőkre, ha probiotikumot is szed. Happy Flor Saccharomyces boulardii az antibiotikummal együtt vehető be. Ez egy étrendkiegészítő. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilha a xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilha, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszer veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni. Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752 és 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Protejarea mediului este responsabilitatea noastră comună. Noul centru de colectare cu aport voluntar din Miercurea Ciuc e finalizat. Centrul amenajat la sediul EcoCic permite preluarea profesională a 12 tipuri de deșeuri. Această soluție oferă posibilitatea predării deșeurilor dificile, precum cele provenind din construcții și demolări, medicamentele expirate, anvelopele uzate sau bateriile auto. Centrul va funcționa ca parte a sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Harghita. Împreună pentru un oraș mai verde. Elaborat în cadrul proiectului Planului Național de Redresare și Reziliență, Fonduri pentru România Modernă și Reformată și al Planului de Redresare Următoarea Generație UE, finanțat de Uniunea Europeană.
6: Reclamot hallottak!

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame.
1: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemez, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.
2: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz-Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Moffettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Moffettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
1: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene!

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. Változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben az ananász kilója 6 lej 99 bani, és a piros grapefruit kilója 5 lej 49 bani. Lidl. Igazán megéri.
1: Mackó, te milyen jól festesz?
2: Vakolok főnök, de kösz.
1: A festőnadrágodra gondoltam. Menő.
2: Ja, azt meg a héravakolatok mellé kaptam. Meg az ajándékalapozót is. Dupla akció a Sazinál. Májusban minden héravakolathoz ajándékalapozót adunk. Sőt, ha legalább 250 leértékben vásárolsz bármilyen trilag festéket vagy vakolatot, prémium munkaruhát választhatsz ajándékba. Hérafal festékek és vakolatok. Hosszantartó minőség, lenyűgöző színek. Keresd a Sazi üzletekben.
3: Reklámot hallottak.

0: Kultúrtip. Szabadidős programok a Fun FM rádió ajánlásával.
1: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron emlékévé nyilvánították. A jubileum keretében Csíkszereda Városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és a tisztelőket. Az eseményt május 16-án szombaton este 8 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen 10 évvel ezelőtt avattak fel. Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptánc Színház, valamint a Gaudete Kórus.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Nikus Ordán szerint nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, hogy a Beszede elnökét Szorin Grindjánot bízza meg kormányalakítással. Az államfő kijelentette, ez egy hipotézis, egy olyan hipotézis, amely pillanatnyilag nem tűnik valószínűnek. Ilija Bolozsánt bízná-e meg kormányalakítással, Nikus Ordán úgy fogalmazott, nem kíván véleményt mondani a szóba kerülhető miniszterelnök jelöltekről. Az általános válasza pedig az, hogy nem szeretne olyan kormány megalakulásához hozzájárulni, amelyik újabb válságot idézne elő. Meg akarja előbb ismerni az összes párt álláspontját és a feltételeiket. Nikus Ordán szerint az alapvető kérdés az, hogy milyen parlamenti többség tudja támogatni a kormányt, függetlenül attól, hogy teljes értékű, kisebbségi vagy technokrata kabinet jön létre. Az államfő szerint ez jelenleg meglehetősen nehéz kérdés, de a pártok felelőssége választ adni arra, hogy kinek kell összhangban lenni a parlamenti erőviszonyokkal. Nikus Ordán kijelentette azt is, hogy sokféle változat és forgatókönyv létezik a kormány alakítása, de mindegyik esetében az a döntő szempont, hogy van-e mögötte parlamenti többség. Kolozsváron ülésezik az RMDS szövetségi képviselők tanácsa, amelyen Kelemen Hunor szövetségi elnök ismertette politikai beszámolóját. Az RMDS területi elnökeivel tartott belső tanácskozáson a résztvevők egyetértettek abban, hogy rendkívül bizonytalan és gyorsan változó időszakot élünk, a társadalom minden szegletét érintő kihívások és korrekciók előtt áll az ország, miközben a korábbi kormánykoalíció már megbukott. Kelemen szerint a jelenlegi helyzet nem pusztán politikai válság, hanem mélyebb társadalmi krízis része, amely Európát is érinti. Jövő héten folytatódnak az egyeztetések az elnökkel és a korábbi koalíciós partnerekkel. Az RMDS pedig továbbra is a régi koalíció helyreállítását fogja javasolni. Ugyanakkor a cél egy olyan átmeneti ütőképes kormány létrehozása, amely legalább jövő tavaszig biztosítani tudja az ország jövőjét, fogalmazott az RMDS elnöke. Markó Béla volt RMDS elnök pénteken az Edger Pressnek kijelentette, hogy aggasztja az ország politikai helyzete. Azt hittem, hogy az elnök választás után helyre billent a helyzet, létrejött egy megnyugtató többséggel rendelkező koalíció, és a dolgok a rendes kerékvágásban haladnak tovább, de azt látom, hogy az egyébként Európa barát pártok rendkívüli tehetséggel rontották el a dolgokat, fogalmazott a politikus. Mindössze 300 millió lejt különített el a környezetvédelmi tárca az idei roncsautó programra. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter szerint sok más, évek óta halogatott környezetvédelmi projektre is kellenek a források, mérgező meddőhányók helyreállítására, hulladékkezelésre vagy víz- és csatornahálózatra. Az autógyártók és importőrök kritikáit illetően a program támogatási feltételeivel kapcsolatosan Diana Buzoiano miniszter úgy fogalmazott, a minisztérium elsősorban az Európában gyártott vagy összeszerelt termékeket veszi figyelembe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint a délután folyamán térségünkben javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, mérsékelt széllel. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 20-21 fokig emelkedik. A közelgő hétvége időjárását tekintve változékony időre lehet számítani, szombaton helyenként csapadékos, vasárnap többnyire napos időjárásra. Vannak kilátás, helyenként a gomoly felhőzet egész hétvégén zavarja majd a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-8 fok közé csökken, a csúcsérték 17-21 fok közé tehető.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
0: Fan FM Rádió.
2: Fülig zene.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit.
1: Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit.
0: Igazi zenével.
2: Szombatonként 11-től.
3: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
4: Fülig zene.

0: five, nine, brown eyes.
1: Minden sláger nálunk szól. Egykori nagy kedvencek.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Pont Zsuzsa vagyok. Fenyő
4: Miklós vagyok. Eszter Gábor vagyok.
1: És napjaink legjobbjai.
5: Sziasztok, Tóth Gabi vagyok.
6: Ákos vagyok.
7: Sziasztok, Rúzsa Hargi vagyok.
1: Fun FM Rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Reklámot hallottak.

0: Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Főleg zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Kultúrtipp. Szabadidős programok a Fun FM rádió ajánlásával.
1: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot Márton Áron emlékévvé nyilvánították. A jubileum keretében Csíkszereda Városháza közös megemlékezésre hívja a híveket és a tisztelőket. Az eseményt május 16-án szombaton este 8 órától tartják a Szabadság téren, a püspököt ábrázoló szoborcsoportnál, amelyet éppen 10 évvel ezelőtt avattak fel. Az emlékesten közreműködik a Hargita Székely Néptánc Színház, valamint a Gaudete Kórus.
0: Fonotéka. Fonotéka. A kis lexikon szerint hanglemeztárat jelent. Sok-sok hanglemezt, rengeteg jó zenével. A Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval. Fun FM fonotékában kedvére válogathat a legjobb hanglemezek között. Legendás albumok, arany és platina lemezek lejátszva teljes egészében. Vasárnap este 8-tól Günther Ottóval.

0: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Útinfo.
1: Hosszabb útvonalon közlekedik a nyári időszakban a Csíki Transz Hargita fürdői járata. Az utasok kérésére május 9-től szombattól a 10-es járat egészen a Mofettáig szállítja az utasokat. Így aki kirándulni indul, pihenni szeretne, vagy a Mofettát keresné fel, tömegközlekedéssel is kényelmesen eljut Hargita fürdőre. Az említett járat időpontjai nem változnak.
0: Útinfót hallottak. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.

0: Fülig zene, fülig magyar. Ez a magyar zenék órája. A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: harmadik órája. Hajrá, magyarok!
1: This is something special about music. Trust your DJ.
2: Táncolható slágerek. Igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. Két órában.
0: Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja? A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: something special about music. Trust your DJ.
1: Táncolható slágerek, igazi 90-es válogatás. A 90-es évek emlékezetes ritmusai. Csak a legjobbak. Minden, ami 90-es. Csak a legjobbak. 2 órában.
2: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: A 90-es évek legjobb dalai. Igazi 90-es válogatás.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. Hallja, ami a Fun FM rádióban szól, az zene. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM rádió.
0: Fülig zene.
2: I'm a

0: viseljen jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Me dip on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Észrevette már? Ha nem, figyelje jobban. Ha igen, szóljon másnak is. A hétvége a slágereké.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: A 90-es évek emlékezetes ritmusai két órában.